Zdalo sa mu stál na lívu nogu, opäť se teším, bez tebe mogu. Sáty mi idú sporo kadány, a sve je gore, nego je lány.